Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. You wanna step into the party? Yeah! You wanna step into the party?

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

legény a szerelemél egy. Csak egy legény van tapon a vidéken, én vagyok az. Egy. Csak egy dolog van, ami izgat, végre jön a tavasz. Egy oka van ennek, egy oka van annak, oka van ennek, oka van annak, oka van ennek, oka van annak, hogy a tavaszt várom. Gyere tavasz, végre erre vár leány legény a szerelemél.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A költségvetés stabilizálását nevezte a kormány legfontosabb feladatának a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Ma is sok lesz a napsütés. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a lekapcsolás veszélye a paksi atomerőművet, tájékoztatott a miniszterelnök. A napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyársolajat szabadítanak fel, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, hangsúlyozta Emmanuel Macron francia elnök. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések 2 hete kezdődtek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Itthon pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi

0: Nisztár elmondta, olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. A két éve bevezetett könyvtár rögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított egy évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. A fogyasztóknak szinte mindenhol a kiadó által meghatározott árat kell megfizetniük. Az új könyvekre a megjelenéstől számított első évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Napos, száraz idő lesz ma is. Délután 22-26
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New Yorki Jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folk zenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzest programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Papp Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai. A mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyek,

0: mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó. Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
2: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Elképzelhetőnek tartja a kormány az árréstop kivezetését. Lezárják este a Lánchidat. Ma is napos, szép őszi idő lesz. A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása Kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több tucat kisbolt ment csődbe az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7% és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszerára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást. Olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak, amely iskolaszerekre, ruházatra, könyvekre is felhasználható. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása szerint a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében, Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Elveszettnek hit magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Battyányi Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló időre készülhetünk a következő napokban is, kevés fátyol felhővel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

0: percekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szerintem Bach és egyébként Mozart és Beethoven is olyan távolságba és olyan magasságba kerültek, és olyan innen 2025-ből nézve olyan szakrális, mondhatom, hogy szakrális helyre, ahogy szerintem mindenki, akivel zenével foglalkozik, tud folyamatosan újat mondani, és tud belőle töltekezni, akármilyen stílusban is komponál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábbi

0: hadd kérdezzelek kapásból ezekről a benyomásokról, hogy milyen is neked egy szakcsi rádióba jönni beszélgetni.
1: Szeretettel köszöntelek téged is, hallgatókat is. Hát az elején ugye volt szó róla szó, hogy jövünk én is, meg a Robi is. Én speciál, hát a vegyes érzelmeket éreztem, meg talán most is.
0: És lehet ezekről beszélni?
1: Igen, hát az egyik az, hogy miért halt meg az apám, mert hiányzik, nem a művész, hanem a szülő, és hogy miért nincs itt, nyilván akkor nem lenne szakcsi rádió. A másik meg, hogy milyen megtisztelő, hogy van. Na de ahhoz meg azt kellett, hogy elmenjen. Szóval ezért furcsa nekem egy picit.
0: Ez egy érzelmes dolog számodra, hogyha igen, mondjuk igen. Előjön ez, hogy szakcsi rádió vagy édesapád nevével akár igen, bármifajta igen. Cikkek, új beszámolók, igen. Videók, akkor azt mindesetre hát nagyon köszönjük. Egyrészt azon túl, hogy eljöttél, hogy azért itt a név az természetesen titeket, gyerekeket is összefog. És egy kicsit azért kérdeznélek, igen. Bár nyilván a téma érzelmes, de hát itt szabadon engedhetjük akár az érzelmeket. Ha nem is a saját gyerekkorodról, de neked milyen történetekből hogyan hallottad, hogy édesapád hogyan kezdett el a jazzzel megismerkedni, mert biztos azért erről otthon volt szó.
1: Hát én 68-ban születtem, mire úgy észbe kaptam, hogy mi történik otthon, az, amire emlékszek, az körülbelül olyan 76-78. Akkor már emlékszem, hogy ment otthon egész nap a zene, meg hogy miket hallgatott, de akkor a Weather Reportot, meg a Kisgyeretet, és ezeket is akkor tetszett, nekem is nagyon-nagyon tetszett. Meg ott konfocisztom a konyhában, és előttem íródott tulajdonképpen a Piros Karaván című roma témájú musical, amit Csemer Géza írt a librettot. Úgyhogy azokat a számokat, vagy dalokat, azokat ott előttem írták, és ez, emlékszem is rájuk. Egyébként most a szóló lemezemre az egyiket fel is vettem.
0: Végileg a szószoros értelemben beleszülettél ebbe a jazz igen. világba, igen. De ennek ellenére mégis a te zenei utad klasszikus irányba kezdődött, ha jól tudom.
1: Igen. Igen, a Robié is, meg az enyém is. Hát a Robi nagyon nagy tehetség volt, meg vagyis klasszikus zenére is. Fantasztikus, mert a tanára már kiskorában mondta, hogy van egy olyan képessége, hogy nem kell a hangokat megtanulnia, mert kinyitja a kottát, és ez valóban így volt, és ezt apám is észrevette, hogy tehát azt az időt a tehetsége miatt megspórolta, hogy megtanulja, kiraktuk a Beethoven szonátát, valamelyiket, az Édút, valamit, és akkor lejátszotta. Tehát ugye a hangokat,
0: látta, most és
1: nem zeneileg, mert értem. Azt nyilván lehet formálni utána, meg a tanár, hogy mit, hogy csináljon, de magát az anyagot.
0: Tehát ami hangot volt, az oda került
1: ránézésre. Ezt a zenei nyelven blattolásnak hívják, igen. Tehát ez itt bozasztó nagy előny.
0: Csak a blattolást azt néha úgy használják, mint hogyha valaki úgy...
1: Hát, hogy körülbelül lejátsz.
0: Igen. Jó, hát mondjuk, igen, a Beethoven szonáta esetében ilyen fiatalon körülbelül se igen. tudja senki eljátszani, igen, szóval igen. ez nagy szó. Igen, de hogy direkt volt ez a klasszikus irányba terelés? Vajon, hogy legyen egy ilyen alap nektek? Édesapád részéről?
1: Persze, hát ez minden jazzzongolistának fontos, aki később jazzzongolista lesz.
0: De akkor mondjuk még nem úgy indultatok el, hogy később jazzzongolista.
1: Nem, de nyilván elvel kell kezdeni minden zongolistának, ugye a klasszikus alapokkal. Nagyon szerette volna engem is ott nyüstölt állandóan, aztán felvételiztem a Bartók konziba, és volt egy nagyon jó tanárom, a Berkes Emi néni, aki a Berkes Balázsnak a testvére, és nagyon szerettem, és ők hozzájártam, ő készített fel, de nem vettek föl. Hát nem is voltam, annyira nem tetszett. Tetszett a klasszikus, de csak én tudtam, hogy én nem játszom olyan jól, és nem nekem való. Aztán apám még egyszer rávett utána, hogy készüljek föl, és próbáljam egy másik tanár lenni, a Vitárius Imrénénél, de ott viszont meg az volt a probléma, hogy az már később volt, és akkor már belekerültem az éjszakába, és akkor már játszottam a Tomsicsa, meg a Peceket, na már a tanári kar a felvételen is eljátszottam az anyagot, és akkor mondtak, Béla, játssz-e valami jazz szóval. Akkor tudtam, hogy itt nekem nem rúgok.

0: De ehhez képest azért a klasszikus szeretete az egész életedet végigkíséri. Legutóbbi szórólemezeden is ugye Mozart is például felkerült. Szívesen hallgasz klasszikus zenét mind a mai napig?
1: Igen, igen.
0: És kiket legfőképpen?
1: Bach, Mozart, Bartók, most Stravinsky. Szeretem az összeset, az egész klasszikus zene irodalmat, meg zongora irodalmat.
0: Mennyire szent művek ezek olyan szempontból, hogy hozzá lehet picit nyúlni, akár jazzes gondolkodással ezekhez a művekhez, szerinted?
1: Lehet. Nem tudom. Ez szubjektív az én véleményem, meg mindenki. Nem tudom, hát ezek eleve, ezek a modernabbak, Stravinsky vagy Bartók, bár kicsit egyszer azt nyilatkozta, hogy semmi köze Bartóknak a jazzhez, az a pár alfa és omega akkordon kívül. Mond valamit. Nem tudom. Ritmikailag szerintem azért Bartóknak sok köze van, bár utálta a jazz. Na de hát akkor maximum a Glenn Millert hallhatta.
0: Persze, azért időben még. És szerinted egy Keith Jarrettnek van így felhatalmazása, vagy joga, hogy mondjuk egy ilyen markánsan magyar zeneszerzőt megítéljen, hogy...
1: Azt nem tudom, de minden esetre a jazz és a klasszikus zenének az összefonódása, vagy a fúziója, az akkor tud igazán élni, vagy életre kelni. Ugye a fúzióról beszélünk, a fúzió mindig az, hogy egy vagy több dologból születik egy teljesen más. Ezt a Miles Davis-es ezt csinált. A legtöbb esetben most a fúzió nem ezt jelenti ma. Hát ebből is egy tudunk egy picit, abba is belerakunk, és akkor, de ez igazán nem fúzió. Nem tudom, hogy van-e felhatalmazása, nem. Én nekem az a véleményem, hogy aki hozzányúl ilyen darabokhoz, az minimum az első, hogy megértse, hogy miről szól a darab, le kell tudni játszani, zongorázni. Nem csak technikailag, hanem a zenei instrukciókat is betartva, akármilyen hangszeren. Hogy igazán képbe legyen, hogy miről szól ez a darab, vagy mit akart a zeneszerzővel kifejezni. Ahhoz, hogy érdemben át tudja esetleg írni, ha már nagyon át kell írni, de szerintem ezeket nem kell átírni.
0: Mennyire vagy egyébként te magad kritikus a mai, most szóba került ez a fúzió, vagy a fiatalabb generációnak a mai jazz értelmezésével kapcsolatban, mennyire vagy kritikus?
1: Nem vagyok kritikus, vannak meglátása, meg véleményeim, ami lehet, hogy rossz, lehet, hogy jó, így látom, szerintem nincs semmi kőbevésve a zenébe. Ez olyan természetesen kell, hogy működjön, vagy jöjjön a tehetséges emberekből. Az, hogy egy szót nem szeretek, a world music-ot, mert szerintem a maga jazz a world music. Hát ami ott történt New Orleans-ban, az annál nagyobb world music-ot nem tudok elképzelni.
0: És az, hogy a jazznek a definícióját egy picit így tágítják manapság, és hogy már annyi mindenre mondják rá, hogy ez is jazz, és aztán a végén már akár nincs is benne improvizáció, szóval, hogy neked azért van egy határ, amit meghúzol?
1: Nem, nincs határ. De bizonyos dolgokban persze, hogy van, mert ha kezdjük ott egy kérdést, vagy egy álláspontot tisztázunk, hogy ezt nem én mondom, nálam okosabbak, hogy a jazzen egy nagyon fontos, az improvizáció az nagyon fontos része a jazzenének. De nem attól jazz. Sokan azt hiszik, nem attól jazz, mert a Liszt meg a Chopin is improvizált, és ez egyáltalán nem jazz. És van ellenpélda is, ugye a Duke Ellingtonnak a Concerto for Cutie című nagy zenekar, de abban négy ütem improvizáció van, soha sincs, annyi sincs, és mikor felrakod a lemezt, egy percet sem érzed azt, hogy te most nem jazz hallgatsz. Szóval, hát nekem erről ez a vélemény.
0: És akkor mitől? Hogyha nem kell hozzá az improvizáció, van valamilyen egyéb hozzávaló, ami mindenféleképpen kell ahhoz, hogy jazz legyen?
1: Hát a kisugárzása, az előadás módja.
0: Szóval ez egy...
1: Ami végig kísérte az egész, mindegy, hogy mit játszottak, a Search Team-et játszottak, ugye elkezdődött ez a kísérletezés. Az sem úgy dolog, a klasszikus zenét. A Magyar Jazz Quartet, vagy a Dave Brubeck. De ott is, teljesen mindegy, hogy mit játszott, de avval ahol az előadásmód. Ha azt kiveszed belőle, akkor már nem az. Ez ugyanaz, mint a klasszikus zenében. Ugye több száz éves módja van annak, hogy tanítanak klasszikus zenét. Hogy kell Mozartot játszani? Nem? Vagy hogy kell Lisztet játszani? Az nem ugyanaz. És ezeket elveszed belőle, és elkezded másképp játszani, az már nem Mozart, vagy nem Liszt, vagy nem Beethoven. Szóval hozzá kell rakni, mert a zenének fejlődnie kell, hogy milyen irányba, azt én nem tudom, jó lenne tudni, mert akkor arra mennénk. Mindenesetre az előbbi kérdésedre még annyit, hogy a amerikai zenészek mondták még 90-es évek elején, hogy a jazz egy gyűjtőnév lett. Te ezt mondom is a fiataloknak mindig, hogy tehát ami instrumentális zene, azt mind jazznek hívják. Tehát ami nem énekes, vagy Beyoncé, vagy mit tudom én. Az összes minden más, az jazz, azt úgy hívják Amerikában. Igen. És már nem most. Hogy ez jót tesz-e a jazznek, vagy nem, azt ők tudják, de mégiscsak a jazz hazája.
0: Megengedjük nekik, hogy akkor ezt ők formálják egy picit az útját.

0: Amikor a konziba kerültél, egy picit visszaugrok az időben, akkor könnyen beilleszkedtél ebbe a világba, azon túl, hogy mégiscsak a klasszikus és akkor a jazz között voltál egy picit, talán már inkább átbillentél a jazz irányába, ismertek téged, vagy előbb-utóbb jöttek ezek a esti fellépések is, tehát már hamar vérbeli jazzzenészé váltál, de mégis ott az a intézményes keretek között az egy jó hangulatú világ volt?
1: Nagyon. Számomra nem volt az. A Gonda tanár úr, nagyon tisztelem, ugye, amit tett a magyar jazzért, ugye neki köszönhetjük, hogy lesz intézményes jazz oktatás Magyarországon. Igen. Nagyon hasznos dolognak tartom. Bár félig népzenei tulajdonsága van a jazznek, majd az első intézményes jazz oktatás valamikor az 50-es évek elején kezdett, és addig csodálatos dolgok történtek, és a szólt tanulták. Az Artétum 42-ben, vagy 45-ben.
0: Igen.
1: De minden esetre ez kellett, és a Gonda tanár úr nagyon nagy dolgot, tett ebben, hogy itten ez elkezdődött, és most már egyetemi szinten is még. És egy kiváló előadó is volt, ezt őszintén mondom, erről keveset beszélek. Én hozzájártam, mert apámhoz nem jártam. Nekem azért nem volt jó, mert a másik terembe tanított apám. És a Gonda tanár úr egy nagyon jó ember volt, de nem volt egy magabiztos tanár. Uh-huh. Ugye, hogy én nem voltam egy magabiztos diák, így nem nagyon passzoltunk. Szerettük egymást, de az mégiscsak nonsense volt, hogy ha valamit nem vittem, nem jól tanultam meg, amit feladott, akkor megfogta a kezemet, átsétált fel apámhoz, és megkérdezte apámat, hogy vajon azért nem tanultam meg ezt a feladatot, mert rossz, amit tanított. Szóval ezt sokáig nem lehetett bírni, úgyhogy el is jöttem. Ezért nincs diplomám. Ez most nagyon, nagyon rossz a számomra, mert nem tudok elhelyezkedni, nincs munkám. Egy darabig, hát 10 évig tanítottam a Schnittberger tehetségközpontban, meg a Vienna konzervatóriumban, ott most alkalmaztak diplomát, de ide vezethető vissza, hogy nem tudok tanítani.
0: Jelenleg megkerülhető mondjuk fiatal zenészek számára esetleg az, hogy intézményben sajátítsák el a jazznek a fortéjait, vagy ez tényleg lehet, hogy pusztán a gyakorlás, az érzetek és tehetség hozhat egy önmagában egy kiváló jazz karriert?
1: Hozhat. Minden hasznos dolgot ott meg lehet tanulni az egyetemen.
0: És a koncerteken?
1: A lényeget nem.
0: Na igen.
1: A lényeg. Hát, tehát vannak megtanulható dolgok, vannak nem. Ez minden zenében így van. Meg talán más területeken is. Tehát vannak olyan dolgok, ami nem iskolába való. Ez az iskolában nem tudod megtanulni. Ebben az esetben, ebben a zenében a játék. Az felér egy egyetemi diplomával.
0: Tehát az, ahogy
1: minél többet játszik, és főleg olyanokkal, akiktől tud tanulni. Akik idősebbek, és akik jobban játszanak. Szóval, amikor a 90-ben megnyílt a Merlin Jazz Club, a Dielnyovszky András, hát addig előtte itt ugye ez, nem kell mondanom, hogy mi történt, hogy ez tűr, támogatott, és a többi. Az volt az első ilyen, ami minden nap volt, és éjjel 3-ig nyitva volt, tehát teljesen meg voltunk körülve, tehát szinte ott laktunk. Én is az akkori muzsikus társaim, az Alkálmán, a Balázs Jelen, és a többi. És hát teljesen oda voltunk. És akkor, amikor azt mondta nekem a Dielnyovszky András, na most egy hétre is kötött zenekarokat, na most egy hétig játszhatsz a Lakatos ablakos Dezsébe, vagy a Tony Lakatosra. Na, az felért egy jó masszív egyetemi oktatás, szóval kiderültek nagyon gyorsan a hibáim, meg hogy mit kell javítani, meg milyen irányba kell menni.
0: És ezeket megbeszéltétek aztán otthon is, édesapáddal is akár?
1: Nem, soha nem beszéltünk.
0: Ezekről a...
1: Nem. Az csak szólt a zene egész nap. Meg.
0: Tehát otthon nem volt egy ilyen direkte tanítása a részéről, csak nem. Beszélgetések inkább? Vagy...
1: Hát néha beszélgettünk, meg összevesztünk, mert teljesen más hallgattam, meg a Robi is, mint ő. Hát nem úgy vesztünk össze.
0: Gondolom csak... már csak, hogy szenvedélyesen.
1: Igen. Ugye, ne hallgassatok már mindig a halottakat, mondtam. Én hallottam a Sonny Rollins-t, akkor kisgyerek voltam, és akkor megszereztem a Tenor Madness, az egyetlen ilyen felvétel, a Coltrane, a ketten szakszofóz. És azt az egész nap azt hallgattam, és mondta, vedd már le, hát már megfájd a fejemtől, és kb. Is hallom már az egészet, hogy milyen hangot játszanak, melyik.

0: Bárkit zavart is ez a, ez a zenei közeg egyébként a saját alkotói folyamatában, komponálásban, édesapádat, Robit, téged?
1: Nem. Hát külön voltunk.
0: De hát azért, hogyha mindig szól a zene, nyilván én azt képzelem, hogy ahhoz valahogy egy kicsit elcsendesülés kell, de lehet, hogy ezt rosszul gondolom.
1: Nem, ott folyt az élet. És általán jöttek próba, ha nem apámhoz, akkor hozzám vagy a Robi. Az egész nap volt ott valaki.
0: Nagy nyűzsgés
1: zenészek.
0: Volt.
1: Uh-huh. Akkor próbáltak, vagy csak feljöttek beszélgetni, uh-huh. akkor szintén a zenéről, a jazzről. Mikor játszottak a Babossal, itt a Petőfi csarnokban, az édesapám, arról én nem is tudtam, például mentem haza este, és akkor benyitottam a kiszobába, és ott aludt a Viktor Béli. A másik szobában maga a tegyedink elító.
0: Ja, hát valóban egy nyüzsgő ilyen alkotói közösség, vagy nem is tudom, hogy ezt a legpozitívabb értelemben el lehet képzelni. És mikor jutott eszedbe először, hogy saját formációt kellene alapítani?
1: Hát játszottam több híres magyar jazzzenésszel, Pegaladárral, lemezén is, meg az itthoni nagy, az az apám generációi közül.
0: De hát, hogy saját neveden, úgy értem.
1: Na, és akkor úgy felbátorodtam, és akkor az 90-es évek közepén hazajött Párizsból a Tűzkő Csaba, és akkor csináltunk felvételket, Lakatos Pece Géza, Sárs Viktor főgözött, aztán a Happen című lemezem is, az volt az első lemezem, amiben a Malosik Robi segített ezzel a formációval, és akkor így kialakult, aztán jött a trió, nagyon sok énekessel dolgoztam, Babos Zsuzsival, Katona Klári kísérő zenekarába, a popzene fele is kicsit rálátásom jött a popzenére is. A baj az volt, és most is ez megmaradt, ez a probléma, hogy a jazz nem annyira populáris műfaj, nem annyira támogatott. Ha én is többet tudok játszani, akkor jobb lett volna, és a fiataloknak meg ez elengedhetetlen lenne, és talán még most még rosszabb, nincs játék lehetőség.
0: A Malosik Robert, ez elmondható, hogy ő találta ki, vagy ő mondta a Szakcsi Junior nevet neked, hogy legyen ez a
1: Igen.
0: kvázi művésznév, amivel a lemezen is?
1: Igen, segített ebben, hogy megjelenjen a lemezem, és mondta, hogy na, hát akkor legyen, így legyen kiírva a lemezre. És akkor nem vitatkoztam vele. Tehát ő a névadó.
0: És aztán a juniorság ide vagy oda, az marad akkor végül is.
1: Hát maradt 58 évesen is most már.
0: Alakul egy ilyen szerveződés és egy egyesület, ami talán összefogva a jazzjátszóhelyeket, jazzszövetséget talán tud egy kis esélyt adni, vagy egy picit fellendítheti.
1: Hát ez az összefogás nagyon fontos, hogy a zenészek összefogjanak, és lehetőleg szervezeti formában, amiben benne van a Magyar Jazz Szövetség, ugye a Jazz Fórum, ami most alakult, a Szakcsi Jazz Egyesület is, a Harmonia Jazz Műhely. Hát és reméljük, hogy ez sikeres lesz. Ugye a díj az már sikerült, az apámról elnevezett díj, nagyon örültünk, és reméljük, hogy ez is majd, ha nem is most gyorsan, de zöld lámpát kap. És elsősorban a legfőbb cél az, hogy a jazz megkapja azokat az elismeréseket, mint a klasszikus zene. Akár támogatottság, akár magát a zenét ismerjék úgy el, a jazz zenét, hogy ez egy magas művészeti stílus. Ez a legfőbb dolog.
0: Valószínűleg az egyik probléma az lehet, hogy tényleg nem is értik sokan, hogy mi is ez a jazz. Hogy
1: nehéz dolog.
0: Könnyen dolog. Ott eljátszogatnak, úgy se értjük, nem is tudjuk követni, tehát hogy sokan úgy vannak vele, hát van egy ilyen sznobériának egy ilyen csúcsa a klasszikus zene tekintetében, Igen. és hogy az egy szent, ahogy már azt említettem is az elején, hogy mihez lehet hozzányúlni, mihez nem, és akkor úgy van a jazz, ami egy olyan könnyed, tulajdonképpen úgy, mint hogyha munka után az csak úgy összegyűlnének és játszanának a zenészek.
1: Igen, ez nagyon összetett probléma, és nem tudjuk, hogy merre fejlődik a jazz. Mert azt nézzük, hogy ugye már volt populáris a swing korszakban. De most egy picit én úgy hiszem, hogy megint kéne neki egy pici populáris dolog, de nem túlzottan, mert akkor meg lead a minőségéből. A ló másik oldala az a kortárs jazz, ami szintén nagyon értékes, de egyáltalán nem közösségbarát. Szóval a jazznek az a tulajdonsága, amikor a közönség szinte ki akar pattani a székből, vagy feltáncolni szeretne, vagy úgy megy haza, hogy párnákon lépeget. Igen. Az nem biztos, hogy egy nagyon komoly intellektuális kortárs zenei koncert után ezt érzi. Valami más, de nem tudom. Nem tudom, hogy merre fog menni a jazz, és mi a helyes. Ez majd kiderül, a jövő eldönti.

0: Te a tavaly megjelent szólólemezed után most hol állsz az alkotó folyamatban? Tervezel-e, vagy gondolkozol-e, írsz, szerzel-e új zenéket, esetleg van már valami koncepció a fejedben, hogy ezt hogyan tudod összefogni?
1: Hát igazából nem tudom, hogy merre menjek. Most még gyorsan felvettünk egy lemezt, ami most jön ki, a Tony Lakatossal és a Trióval. Augusztus 12-én vettük fel.
0: Trió tagjait csak a biztonság kedvéért szabad említeni?
1: Persze. Hát a Balázs Elemér, ugye a gyerekkori társ, és a Lakatos Krisztián, a Pecek Lakatos Krisztián, aki...
0: Csak aki nem tudta volna persze, esetleg, persze. Hogy legyenek megemlítve. Szóval ez kijön hamarosan ez a lemez.
1: Ez hamarosan kijön.
0: Pozitívan is megítélhető, hogy állandó útkeresésben vagy, nincs egy nagyon határozott és olyan irány, ami utat tör magának, és senkinek nem érdekel az, hogy most hogyan folynak egyébként a világ dolgai. Szóval azt látom, hogy úgy figyeled az eseményeket, befolyásol nagyon sok minden, de ebben van egyfajta bizonytalanság is akár?
1: Bizonytalanság is van, de azt gondolom, hogy hát ez a világ nem sokáig fog már ebben a formában működni, és az, hogy egyre kevesebb az esély arra, hogy olyan muzsikusok szülesnek, amik nagyon újat tudnak csinálni, mert minden poén el van lőve. Sajnos ez a szomorú valóság. Nem csak itthon, Amerikában is, meg már olyan nagyon más nem tudnak kitalálni, vagy olyan nagyon újat. Esetleg nagyon nehezebb, de az nem biztos, hogy nagyon jó is.
0: De elfogytak a, kvázi most mondom így átvitt értelemben a zenei hangok? Szóval már minden el lett játszva, azt gondolod?
1: Minden el lett játszva.
0: Most a jazzről beszélünk, vagy
1: jazz.
0: Mindenről?
1: Jazzről. Minden el lett játszva, és amik a 80-as évek, 90-es évek, 70-es évek, mindegyik korszaknak megvannak a saját sajátosságai, azok se olyan újítások voltak, például a Kis Jarrett, vagy játszott, vagy a Bill Evans, azokat, de akár a Charlie Parker is, hogy azokat a hangokat már előtte is eljátszották. Amitől mégis más lett, vagy másképp halljuk újnak, hogy ezeket a régi dolgokat, vagy akik előtte játszották, vagy hasonlóan játszottak, azokat átlak egy másik megvilágításba, vagy egy másik szemlélettel, egy másfajta érzés. A jazz egy érzés, az nagyon jó szóra. Tehát átlagták egy másik megvilágításba. Ahogy ő billenti a Jarrett, vagy a Herbie Hancock, vagy úgy fújja, hogy az egy más, vagy másképp kíséri. Tehát ettől lett más. Olyan nagyon nagy változás nem történt, mert Charlie Parker előtt is azok a hangokat lefújták a swing korszakba, csak nem úgy.
0: És nem születnek újabb korszakos zsenik, vagy tehetségek, vagy mindenki nagyon profi, mindent megtanul, és van egy nagyon erős ilyen massza, akik mind tudnak nagyon jól, de közülük már nem nő ki egy-egy tehetség, kiemelkedő
1: nem,
0: tehetség?
1: Nem nő ki, mert más korszakot él. Itt az is számít, hogy milyen volt a kulturális és a társadalmi hovatartozásuk az embereknek akkor, de akár a 80-as években is. Túl sokat gondolkoznak azon, hogy újítónak se úgy lehet lenni, hogy most én gondolkozom.
0: Vagy hogy megújítom a zenét.
1: Ez nagyon természetesen. Sokan akkor én nem is tudta, hogy újítani fog. A másik meg a motiváció. A mai világban nincs a fiatalok csak sincs olyan nagy motiváció, hogy akár egy zseni kínálja magát. Mert hát azt tudni kell, hogy ez az afroamerikai közösség, ez teljesen más kultúra, mint az európai egyrészt. Másrészt mindegyik a perifériáról jött, a külvárosokból, nagyon szegény afroamerikai családokból. És arra nyilván nem volt esélyük a környezet miatt, hogy attól fizikusok legyenek, vagy agysebészek. Tehát maradt a tehetségük, maradt, és ez volt a nagyon nagy motiváció, hogy abból a közegből kitörjenek. És néhánynak nagyon soknak ez sikerült. Sok nehézség árán azért hozzáteszem. És így tudta kiteljesedni ebben a zenében, ami nagyon internacionál, szerintem mindenkié, nem lehet lebontani fajokra. Legfeljebb annyit, hogy pontosan ezek a dolgok miatt valahol az övéké, igazából az övéké, de mondom, ez a motiváció, ez a szabadságérzet, ez viteket előre.

0: azt gondolom, hogy nem vagy feltétlenül nagy rajongója ezeknek a digitális platformoknak sem, ahol már bárki bármit feltölthet, és megvan a saját zenéje, és már előadóvá válhat, és,
1: nem,
0: és
1: nyilván,
0: a tenger elönt minket, hogy eláraszt ez a sok zene.
1: Nem, nem, hát nem tudom, hol fog vezetni ez. De az igazi zenét, azt, én azt kéne, hogy, hogy minél többet beszélgessenek az emberek fórumokon, televízióban, hogy az igazi zenét hogy tartja meg majd az emberiség. Az igazi értékeket a klasszikus zenébe is, ugye? Nagyon fontos lenne, mert azért ezek időtálló dolgok. Tehát nem tudom elképzelni, hogy eljön az a világ, hogy azt mondják, hogy na most szeptemberben már nem tanítunk Bachot vagy Mozartot. Szóval ez olyan örökérvényi dolgok, és ez a jazzben is meg kell, hogy maradjon, nem attól lesz modern valami, hogy elhagyjuk az alapokat. Itt beszélhetünk akár a párhuzamáról, a Liszt, vagy a Wagner, vagy a Mahler, akik egymásból jöttek, vagy a Bartók végig a Debussy-ről beszél. Szóval nem lehet félrakni teljesen. Teljesen más zenét ír, de szóval az érték nagyon fontos. És ebben én nem tartom magam zártnak, vagy sokan azt mondják, hogy ortodox vagyok, de nem. Ez nem azt, hogy a két különböző dolog, hogyha valaki zárt, vagy ragaszkodik valamilyen stílus. A jazzben is éppen az a legjobb, akit hallgatok, szóval nem erről van szó. Sőt, nagyon fontos az újítás. Fiataloknak is azt mondom, na játszátok már ezt. Még tőlem sem fogadják el, vagy a társaimtól, most nem a kvalitásaimat akarom tagadni, hanem a koromat. Hogy csináljatok saját zenekart, meg mindent, attól még lehet igényes, meg megtarthat ezekből a dolgokból egy csomót. Hát már meglátjuk, merre megy a jazz.
0: Akkor még csak annyit árulj el, hogy ennek milyen lesz a hangulat ennek az új lemeznek, ami megjelenik. Még idén megjelenik?
1: Idén fog megjelenni, az NK-nak köszönhetően kaptunk támogatást. Játszottunk előtte egy pár bulit, és akkor a Tony Lakatos épp itthon volt, és akkor ott bevonultunk a stúdióba. Egy-két Coltrane is van rajta a centenárium év.
0: Igen, igen.
1: De főleg saját számok.
0: És aztán te távolabbra is szeretsz nézni, hogy majd mi lesz, vagy majd hozza az élet is?
1: Azt az élet hozza az ember, merre megy, milyen hangulata lesz, azokat tudja eljátszani, vagy elmesélni a hangszerint.
0: Hát nekünk nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy beszélgettünk egy picit itt amúgy a jazznek a történéseiről, vagy az útjának alakulásáról, és közben persze a te karrieredről is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és öröm volt, hogy a Szakcsi Rádióban veled beszélgethettünk. Most köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Szakcsi Junior jazz zongorista volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
6: Majd ezt követően
5: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A gazdaság és a költségvetés is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. Országszerte süt a nap.

0: ért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste ügyben. A volt jegybankelnököt és 6 másik embert hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg, miután szeptemberben kihallgatták őket. Matolcsy György ügyvédje a hét elején panasszal élt a gyanúsítással szemben. A nyomozás Simor András egyik interjúja alapján indult, áprilisban. Az MNB Matolcsy György előtti elnöke azt mondta, Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste Bankra, annak érdekében, hogy távolítsák el őt a bécsi Erste Group főügyelőbizottságából. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés, főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Nem közlekednek a vonatok Bécs és Hegyeshalom között kábeltűz miatt. Az érintett szakaszon előreláthatólag estig hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani. A Mávinform tájékoztatása szerint a pótlásról az Osztrák Vasúttársaság gondoskodik. A Győr felé utazóknak az S10-es vonatokat, illetve a soproni és szombathelyi Intercity-ket ajánlják. Végül az időjárásról. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Hasonló idő lesz a következő napokban is.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon.
2: A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Annak idején, amikor egyik elméletórán a harmóniát definiáltuk, hogy mi az, hogy harmónia, akkor én nagyon gyakran mondtam a diákoknak ezt a kínai esztétikából vett definíciót, hogy a harmónia, mert ugye azt mondom, a zenében a harmónia, akkor mindenki azt mondja, egy hármas hangzat, négyes hangzat, alterált akkord, de nem. A harmónia az az, az erő, ami az eget a földre húz. Ez a harmónia. Illetve összeköti a földit az égivel.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Az Intermaus 007-ese.
2: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
1: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
3: Grabowski,
4: megsebesült?
2: Nem szokásom.
1: Az egerek egyetlen reménysége.
5: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
3: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
1: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
6: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
7: Majd ezt követően
6: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Kiss Jarrett megkerülhetetlen alakja zeneszerzőként és előadóként a 20. század jazz történetének. Rengeteg korszaka volt, a free muzsikától a standardekig, kitűnően játszik különböző hangszereken, elképesztő nyitott zeneisége van, amellett, hogy nekem van egy ilyen kötöttségem is, vagy kötődésem hozzá, természetesen ő is Charles Lloyd zenekarában játszott, én is játszom Charles Lloyd zenekarában, tehát nekünk van még egy ilyen közös pontunk is. Gyermekkorom óta hallgatom a Jarrett játékot, és egyszerűen lenyűgöz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Jazz délután a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edvard saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Mieller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosodnak a swing, a musical és a könnyűzene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
4: Majd ezt követően a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. A jogállamiságért felelős uniós biztoshoz fordult a Fidesz és a KDNP. Folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Bártfai Kinga, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályázik hazánk az európai hálózat finanszírozási eszköz forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a pályázatban szerepel az új gubacsi vasúti híd építése, ami az áruszállítás szempontjából rendkívül fontos. A második projekt a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, amely lehetővé tenni, hogy a vonatok irányváltás nélkül közlekedjenek Horvátország és az Adria felé. Ezek mellett folytatnák a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezését, így Budapest-Győrön keresztül kapcsolódna be a közép-európai nagysebességű hálózatba. Levélben fordult a jogászat.

0: A virtuális evolúcióról szóló mesterséges intelligenciát is alkalmazó koncert debütál a Magyar Zeneházában. A Samodai Szíves Duó produkciója az ember és a mesterséges intelligencia kapcsolatát vizsgálja. A koncert egyedi képzőművészeti élményt kínál. A látványelemek valós időben reagálnak mozgásra, hangra és ritmusra. A vizuális teremtés koncertet október 21-én mutatják be. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délután 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk. Az előrejelzések szerint a jövő hét közepéig folytatódik a szép, napos, őszi idő.
1: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hirado.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult, Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New Yorki klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy a zenésznek az a dolga, hogy az, amit ő csinál, arra fölhívja a közönsége figyelmét, anélkül, hogy most azért játszan, hogy a közönségnek ez tetszen. Nem. Ha onnan indulunk ki, hogy a közönségnek csináljuk a zenét, akkor arra ott van a populáris kultúra. Ott a közönségnek csináljuk a zenét. Megnézik, hogy mire érzékenyek. Most ez a divat, most az a divat, most gyorsan beszélünk, most lassan, most szépet éneklünk, most stb. Többi. Ott a populáris kultúra az így működik, és ebben megint csak hangsúlyozom, és az égvilágon semmi bajom nincs. Ez a műfaj, ez ennél egy picit bonyolultabban működik. Nem, hogy nem ajánlanék egy friss, jazz kevésbé ismerő embernek műsort, hanem azt mondanám, hogy hunyja be a szemét, és bekér rá a programfüzetre.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Az Intermaus 007-ese.
3: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
4: Grabowski,
5: megsebesült?
3: Nem szokásom.
2: Az egerek egyetlen reménysége.
6: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
4: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások.
2: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
7: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
8: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
9: Majd ezt követően
8: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Miles Davis több szempontból is fontos nekem, egyrészt a tanulmányaim alatt nagyon-nagyon sok Davis felállást hallgattam, ami kapcsán megismertem mondjuk John Coltrane-t, más számomra fontos zenészeket, Scofield-ot, Milestone-t, stb. Illetve az, hogy én élőben hallhattam őt egyszer a budapesti második koncertjén, az is szintén nagyon-nagyon nagy hatást tett rám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és alt szaxofon felelgetése, heves bőgő szólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a billentyűknél, Pap Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Mieller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazzportré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A költségvetés és a klímavédelem is kiemelt téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta, folytatódik a kellemes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat a hírszerkesztő Bártfai Kinggal, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt. A pénzügyminiszter emlékeztetett, a 2027-es költségvetés részét képezi a kis nyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszá és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, így reagálta a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, mely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Magánemberként tesz feljelentést Vitézi Dávid közlekedési miniszter egy a közösségi médiában közzétett fenyegető üzenet miatt. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke a Telex egyik hírére reagált a közösségi médiában. A kormány és a főváros megegyezéséről szóló cikk alá írt egy kommentet, amelyben arra utalt, hogy a közlekedési minisztert a miniszterelnökkel és a főpolgármesterrel együtt fejbe kéne lőni. A hírpoltárnak Dorner Lajos, a VEKE elnöke úgy reagált, hogy Vitézi Dávid addig minden ellene indított perét elvesztette, és már korábban figyelmeztették arra, hogy lejárató kampány kezdődhet ellene a médiában. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. A rendezvény főkapitánya Székely Tibor a megnyitón kiemelte, hogy az idei verseny vezéralakja Répássy Mihály tábornok, aki az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárója volt. A kétnapos eseményen a felnőttek mellette a gyermekversenyzők is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak a Dunaparton a Szabadsághídnál. A rendőrség 100 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozás egy közelben állomásozó hajót és a sétálóutat is érintette. Mintegy 50 embernek kellett elhagynia a helyszínt. Végül pedig az időjárásról. Holnap is marad a zavartalanul napos idő, eső nem várható, csak az északnyugati tájakon élénkülhet meg a szél. Hajnalban egy hét, holnap délután 23-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A kortárs jazz egyre sokszínűbb, műfajilag nyitott és globális. A 2020-as évek új hullámát London, Los Angeles és Chicago vezeti. Ezen metropoliszok kiemelkedő művészei a jazz hip-hoppal, afrikai zenével, elektronikával és gyakran élő beszéddel ötvözik. A közösségi improvizáció, szociális tudatosság és spiritualitás újra előtérbe került. A jazz újra utcán, klubokban és kollektívákban él, nem csupán konzervatóriumokban. Az internet és az online kultúra új ökoszisztémát teremtett. A jazz ma nem egy stílus, hanem egy gondolkodásmód, egy nyitott platform, melyből mindenki kénye kedve szerint meríthet.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható.
3: Majd ezt követően
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Köszönjük szépen, köszöntünk mindenkit. Nagyon, nagyon jól esik a meghívás, és egyszer adtuk elő azt a jellegű koncertet a Zeneházában, mi ahogy megjelent tavaly egy ilyen lemez, és most annyira ritkán játszunk Erikkel, de nagyon jól esik mindegyik, úgyhogy remélem egyre sűrűbbek lesznek ezek az alkalmak. A következő dal, abban az előzőben is benne volt.

ilyen szövegfoszlányai. És azzal megkeresett, hogy most tényleg legyen már fenn a lemezen ez a dal, mert tényleg erősnek éreztük, csak egyszerűen van úgy, hogy egyszerűen nem akar összejönni a jó szöveg, és megszületett. Megcsináltuk Jódlival, és utána még Attila, még Barbaro kifésült, úgyhogy a legeslegutolsó pillanatban, és talán a legnagyobb siker lett az albumon, az a Maszk. Fogjátok szeretettel.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez meg a szólalmezemre akart megjelenni, és csak nem sikerült. Már úgy érsz, hogy mindent megírtam. A dalt, magát a zenét a Sterikkel írtuk, és talán ez az első, amit együtt írtunk. Remélem, még sok lesz ilyen. Kálvári a szöveggel zajlott, mert sehogy nem akart meg. Nem, semmi nem jutott eszembe leadás előtt. És akkor igazából a dalt című műsorban is ilyen tökéletlen jutott bele, hogy mindenki küldött valamit oda, és aztán végül is végül is jó volt, jó lett. És ez az öt című dal. Na nézzük!

No szóval szépen! Következő dal, azért emlékezetes számomra, ez is több mint 10 éves, ez az első szóló albumon szerepel, és talán nekem ez a kedvenc dalom arról az albumról. Valahogy közel áll a szívemhez. Ez maga az eléggé is a hang, a harmónia menet is, meg minden. Tehát így az egész egyszerűen. A videóklip forgatás, minden, ami ezzel a dalak kapcsolatos volt, a megírása, a felvétele, ahogy játszunk. És minden nagyon emlékezetes. A videóklip az jó volt, amikor futottunk a Margit szigeten, amit eleve szeretek csinálni. Úgyhogy úgyis Isten tudja jobban, ez a címem.

Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Azt mondanám, hogy egy dal, amit a szél hátra hagyott, mert így kezdődik ezzel a sorra. Igazából ez egy új dal, ez a legjobb 10 lemezre készült, csak az, hogy legyen rajta valami újdonság, ez egy elvárható volt, nem egy ilyen lemeztől. És a műsor szerkesztőnél, nagyon jó barátomnál, Takács Vilkónál vettük fel, mert éppen nem állt rendelkezésemre ilyen felszerelés otthon, és ilyen nagyon nagy rohamunka volt, ez is egy dalra készült, de nem én akartam énekelni, mert addigra meg megcsináltam kettőt is, már így nem akartam, hogy a harmadikat. Aztán valahogy nem jött össze, és így benn maradt nálam így a fiókban ez a szám, és akkor jó jönnek ezek a dalok, amikor pont szükség van egyre. Úgyhogy hát ez Junkies-a semmiképpen sem. Kitért volna mindenki a hitéből. Úgyhogy gondoltuk, jó lesz ilyen kvázi bónusztreknek. És ez a pessimista dal.

Köszönjük szépen! Csillagtelep című dal, Bércesi Robi száma. Mi, ezt a Hiperkarmával, sőt nem, ezt a Blablával játszotta nagyon sokat, Blabla együttes, és utána, amikor megcsinálta a Hiperkarmát, akkor megfeledkezett róla. De én még a Blabla koncertekről nagyon szerettem ezt a dalt, úgyhogy így elkértem tőle, hogy fia Robi, hogyha te nem játszod, akkor én szeretném, és akkor az első Stereo Milk remezre így került föl. És ami számára külön öröm, hogy ő is elkezdte ezt játszani, tehát úgy, hogy így sikerült valamennyire így akár ezzel, hogy feldolgoztam, és egy viszonylagos siker lett belőle, a rádió is sokat játszotta, úgyhogy nem felejtődött el teljesen. Én nagyon szeretem ezt a dalt, egyébként pont emiatt, mert hogy én játszottam, nagyon sokan úgy gondolták, hogy én írtam, de nyilván nem szeretnék más tollával ékeskedni, nem én írtam, Robi írta. Amennyire például pont a Hiperkarma 1-es lemezen található Erdő című szállat, mert mindenki azt gondolja, hogy azt a Robi írta, pedig azt pedig én.

Köszönöm szépen! Nagyjából 10 évvel ezelőtt léptünk fel ugyanezen a színpadon, akkor a Junkies-zal is, és még akkor itt volt Ricky, meg egy csomó, akik már nincsenek itt, és akkor játszottunk először Erikkel, és ez a dalok között volt, és nekem már nagyon-nagyon megtetszett ez, amit ezután fogunk játszani, már itt most, és így nem tudom, ezzel az zongorával sikült ilyen valamilyen stadionrockot csinálni belőle, én nagyon élveztem. A dalról annyit, hogy ez volt az első listavezető dalunk, 2012-13 környékén, minket lepett meg a legjobban, tehát a Mi van veled semmi lemezünk megjelenésekor a rádió elkezdett minket játszani, és erre nem voltunk felkészülve, szóval sokként ért bennünket, természetesen nagyon örültünk neki. És akkor ezek nagyon boldog pillanatok voltak, tehát hogy az volt az első, mindig egy kicsit ilyen számkivetett zenekar voltunk, én nem éreztem magunkat legitimnek, tehát volt, hogy nem akartok nekünk lemezborítót csinálni ezzel a névvel, hogy Junkies. Ilyenek, és meg így nem engedtek minket elegánsabb helyekre, de ez volt az első jele, hogy végre így elégedett voltam azzal, hogy a helyzetünkkel, tehát hogy bekapcsolom a rádiót, és akár mi is szólhatunk rajta. Szóval ez egy nagyon kellemes időszak volt számomra. Ez a Nincs Pardon.

Köszönjük szépen! Egy olyan dalt fogunk most eljátszani, ami először hangzik el élőben. Úgy értem, hogy egy koncerten, mert eljátszottuk, ugye már próbál. Az is élőben volt, nem? És megtörtént események alapján, úgy értem, hogy ez egy létező személy, akiről szól az a dal. Teljesen friss, nagyjából egy hónapos dal. Nem tudom még mi a tervem vele, tehát úgy értem, hogy lehet belőle még bármi. Csak gondoltam, legyen valami különleges is ezen a bulin, valami exkluzív. Az a dal cím, hogy Bolond Tibi.

Köszönjük szépen! Nyilván ez a lemez, aminek a dalait most játsszuk, ez a legjobb 10. Ezek mind ilyen érák, tehát, és van nagyon régi, például a Maszk, az 97, ez 2012, Stereo Milk, ez egy, nem, 2011, bocsánat. 2011, ez egy erős író volt, itt nagyon sokat dolgoztunk ezen az albumon, és szerette a szakma, rengeteg sokat játszottak minket a rádióban, és kicsit hiányzik is, mert utána Endrével, Almási Endrével, aki ezeket a dalokat írtuk ketten, nem annyira adta ki. Egy picit ráment a mi személyes kapcsolatunk erre a lemezre, mert leginkább már semmiben nem értettünk egyet. És most hosszú idő után elkezdtünk párszor találkozni, néhány nappal ezelőtt futottunk össze egy ilyen házi, vagy egy ilyen kerti partin, és jó volt őt látni, nagyon sok idő eltelt. És most itt valahogy bekerült nekem az egész Stereo Milk éra egy ilyen bugyorba, ilyen emlék bugyor, de egy jó emlék. Úgyhogy eléneklek nektek egy jó emléket. Ugyanaz jár a fejemben.

Köszönjük szépen, köszönjük. Temflieri zongorán. A következő dal 2004-ből való, ugyanis annyira szomorú kimondani, hogy 2004-ben már Best of lemezünk volt a Junkies-zal. Nagyon durva. És úgy gondoltuk, hogy a Best of lemezet dukálna valami új szám, csak hát ezt nem írtuk meg, és a régi fantasztikus akvárium stúdió be volt üzemelve másnapra, és akkor próbáltunk, mert ugye átnéztük még, hogy fel fogjuk venni ezeket a dalokat, mert ugye két régi dalt is vettük újra, és hogy van új szám, és nem volt akkor, és a klasszikus adjatok egy gitárt, és ezt a dalt 10 perc alatt írtam nagyjából, és fel is vettük másnap, és Barbaró Attila meg így a jegyzett füzetét nézegette, ami ugyanaz van neki még szerintem most is, és talált benne egy ideillő, teljesen random szöveget, és ez lett a Minden Álmom című dalunk, amit most el fogunk nektek játszani.

Köszönjük szépen! És elérkeztünk az Erdő című dalhoz, ami a Junkies-os érámat így ketté vágta. Ugye, hogy itt volt az első igényem arra, hogy... Tehát amikor először tudatosult bennem, hogy ez nem a Junkies-nak készül ez a szám. Nagyon gyorsan, egy nap alatt írtam, kérdezték erről Bércési Robit is, hogy tök másképp emlékszik. Úgy értve nagyjából így emlékszik. Az volt, hogy akkor ilyen szavajárásunk volt az, hogy erdő, meg hogy beerdőzött, meg minden is, és mondta, hogy jó lenne a Hiperkarma egyre egy ilyen szám, és hogy megírnám el. Mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, és másképpen megírtam, amiket róla szól. És külön öröm szerepelni ezen a lemezen, mivel ahogy tudtommal az van, hogy egyrészt bekerült a... Volt most egy ilyen kiadvány, hogy a 100 legfontosabb magyar lemez, amit újságírók többnyire, vagy nem tudom pontosan, hogy kik állítottak össze, de nagyon fontos és okos emberek, és akkor ebbe benne van ez a lemez, és benne van egyébként a Junkies Nihil, ami számomra kitűnő, vagy ilyen nagy meglepetés volt, mert általában nem szoktunk ilyen kiadványokban szerepelni.

0: Köszönjük szépen! Erik, szerintem kell még nekik ez a zongora, ne verd teljesen szét, jó? Oké. A végére jól lenne egyben maradna.
1: Hazaviszem
0: úgyis. Ja, persze, úgyis hazaviszem, igen. Jó, és a végére egy nagyon őszinte dal. Tehát ez is 2012-es, ez a Mi van veled semmi album, és én igazából nagyon, nagyon sokban hozzájárult szerintem a Fonogram díjunkhoz, ami szintén, amiről beszéltem korábban, hogy úgy éreztem, hogy elkezdtek minket így elismerni. Egy új ilyen szín került így a Junkies-ot, tehát így ilyen őszinte szerelmes dal, ami tényleg őszinte és tényleg szerelmes, nem nagyon szerepelt a dalaink között, maximum az, hogy miattad iszom te állat, ami ugyebár szerelmesnek szerelmes. És őszinte is, de hát nem pont az, amire... Meg volt én, hogy szerelmes vagyok magamban. Hát az szerelmesnek szerelmes, de nem pont a klasszikus értelemben szerelmes dal. És ez volt az első ilyen, és egyébként nagyjából úgy voltunk vele, hogy hát most ehhez mit fognak szólni, tehát a Junkies rajongók, hogy úristen, ezek teljesen szoftok, tehát elpuhultak, szerelmes dolgokat írnak, de aztán hál' Istennek nagy siker lett, és a mai napig, sőt, inkább azt mondanám, hogy a legsikeresebb dalunk, tehát a legtöbbet hallgatott meg minden, úgyhogy örülünk, hogy így alakult, az a cím, hogy a szerelmet tőletem élem.

0: Nagyon köszönjük.
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Felejthetetlen repülés a swing alapjaira támaszkodó modern jazz és a third groove-ok tájai fölött. Október 16-án a Budapest Modern Jazz Klubjában a számtalan zenei díjjal kitüntetett hazai szaxofonos Tóth Viktor legifjabb zenekara a Skylark Metropolitan lép színpadra. A koncerten gitár és altszaxofon felelgetése, heves bőgőszólók és a hip-hopos ritmusok mellett meg annyi zenei meglepetésre számíthatunk. Tóth Viktor mellett a formációban Cseh Péter gitáros, Orbán György nagybőgős és Csízi László dobos lesz hallható. Újabb kitűnő eseményt ígér a Fidelio Jazzes programsorozat. Október 20-án a főváros legendás jazzklubjában a tavaly alakult Tacet Jazz Quintet lép színpadra. A koncert gerincét a szaxofonos fólista Gergely Edward saját szerzeményei alkotják, melyekben a klasszikus standardek, a hard bop világa, valamint többek között Art Blakey és a Jazz Messengers hangulata is markánsan érződik. Az esten Nagy Cirok Csaba szaxofonon, Szabó Gergő a pillentyűknél, Papp Tamás bőgőn, Majsai Roland pedig a dobok mögött lesz látható. Szenvedély, elegancia és karakteres női hangok egy különleges jazz ünnepen. Október 30-án a főváros jeles kulturális központjában a Gypsy Jazz Band vendégeként olyan hazai kiválóságok állnak mikrofon mögé, mint Szulák Andrea, Hernádi Judit, Miriam Lakatos, Miheller Mirtil és Tarján Zsófi. És persze Kamarás Iváról se feledkezzünk meg. A Jazz Passion programban elmosódnak a swing, a musical és a könnyű zene határai, a mindenki számára ismert dallamok pedig a fellépők személyiségén keresztül kapnak új értelmet.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Az Intermaus 007-ese.
5: Jelszó, egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
4: A közelharc szakértője, a trükkök nagymestere,
6: Grabowski,
7: megsebesült?
5: Nem szokásom.
4: Az egerek egyetlen reménysége.
8: Ezt az ügyet csak ő tudja elintézni.
9: Grabowski majd elkap benneteket, nyavajások!
4: 40 éves a macskafogó. Vasárnap 21 órakor a Dunán.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Pátkai Rozina Quintet koncertje hallható. Közreműködik Molnár Sándor, Tóth Mátyás, Farkas Norbert és Szibere József.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szerelmes dallal folytatjuk. East of the Sun, West of the

0: sozinho.
1: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Most pedig Mátyással dúóban szeretnénk egy számot előadni. Ez az a dal, amikor először találkoztunk, ő ezt hallotta tőlem, állítólag mezítláb álltam a színpadon, azóta fejlődtem. És a dal után odajött hozzám, és megkérdezte, hogy volna-e kedvem együtt vele zenélni. Így alakult a zenekarunk, és hát azóta is együtt alkotunk, hogy fogadják szeretettel. Beszámolom, hogy csak következik.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz koncertek ma esti adásának első felében a Pátkai Rozina Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Molnár Sándor, Tóth Mátyás, Farkas Norbert és Cibere József. A felvétel a Magyar Rádió Márvány termében készült 2014. október 1-én.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Fekete Kovács Kornél, Juhász Gábor, Orbán György és Kőszegi Imre.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Köszönjük szépen! Most pedig a John Coltrane-nek egy nagyon híres lemezéről játsszuk, a Love Supreme.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen!

0: Köszönjük szépen! A magyar jazz kvintetet hallottátok. Köszönjük, köszönjük, hogy itt voltatok. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek. Köszönjük, Béla!
1: Köszönjük, Imre! Juhász Gábor! Orbán György! Ennek a Kovács Kornél, köszönöm szépen!
2: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében a Magyar Jazz Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Fekete Kovács Kornél, Juhász Gábor, Orbán György és Kőszegi Imre. A felvétel az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében készült 2022. szeptember 10-én.
1: Ez volt a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban a Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Deli Robi, jazzgitáros, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.